Fölcsúszamlás ott is, itt is. Csütörtöktől kapható a Családi Kör májusi száma, lapszemlénk következik. Kicsivel több mint 12 millió eurót, vagyis 4,657 milliárd forintot utalt át a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT február 19-e és március 26-a között azoknak a vajdasági magyar szervezeteknek, amelyek kiváló viszonyt ápolnak a Vajdasági Magyar Szövetséggel. És 10 hónap leforgása alatt 240 millió forintot, vagyis 660 ezer eurót kapott a Vajdasági Agenda Polgárok Egyesülete. A titokzatos Agenda és a milliós támogatások címmel Tómu Margaréta írt cikket azokról a pénzekről, amelyeknek a felhasználását 10 évre visszamenőleg fogja megvizsgálni az új kormány. Hajlamosak vagyunk Szerbiára úgy gondolni, mint egy gazdaságilag gyenge országra, ahol nagy a munkanélküliség és alacsony a fizetés. Szerbia gazdasági valósága messze nem tigris, de több van benne, mint hinnénk címmel, Magyar Lívia Karai László közgazdásszal beszélgetett az ország gazdasági esélyeiről. Börcsök Margarita az újvidéki tragédia utáni első tüntetés óta ott volt szinte minden megmozduláson, gyalogolt a diákokkal, futott a gumibotok elől, és egész nap talpon volt a kulai helyhatósági választásokon is megfigyelőként. Ha mindenki felvállalná a véleményét, sokkal gyorsabb lenne a változás című írásban, ennek az útnak a legfontosabb állomásairól beszélt Fehér Rózsának. Donald Trump gyűlöli a sajtót, kivéve az őt bálványozó pennaharcosokat, de 5 év után mégis megjelent a fehérházi tudósítók idei gálavacsoráján, mintha csak tudta volna, hogy abból nagy buli lesz. Lőttek a bulinak címmel, Purger Tibor írt a békeháborúzó káosz prezidentről. Egy tótfalusi biokert, egy törökkanizsai permakultúrás kert és egy oromhegyesi díszkert elevenedik meg az újság hasábjain. Az elveszett paradicsom nyomában címmel Fehér Rózsa a fenntartható gazdálkodás vajdasági oázisairól készített riportot. Dankó Istvánt szinte minden zentai ismeri, de azt már csak az idősebbek tudják, hogy milyen kiváló sportoló volt. A korábbi válogatott atlétával Badis Róbert készített interjút, a sport akkora önbizalmi löketet adott, ami a mai napig tart címmel. Szerzőink természetesen reflektálnak a szerbiai közélet eseményeire és a magyar választások eredményére is. Hírháttér, szófogadók, Öreg Dezső kommentárja. Aranykor, az elszabott szabotás, Német János jegyzete. Közélet, fölcsúszamlás ott is, itt is, Kocsányos Pálma írása. Asztali zene, rendszert váltottunk, mi is, Radics Viktória rovata. Utazások apósommal, mélytengeri búvárkaland, Szabó Palóc Attila sorozata. Elmélkedések, elére bennünket is a változtatások szele, Balla Lajos írása. Történelem, a tömegek megvezetésének rövid áttekintése, Wilhelm József sorozata. Képhistóriák, egy magyar őslakos az Excalbia bolygón, Szabó Palóc Attila írása. Nem agója hozza, mit mondjak a kamaszomnak a szexről? Hintaszék, a nyugdíjbiztosítási rendszer harmonizációja az EU-val. Ezen kívül irodalmi, színházi, vallási, horgász és sportrovat, szudoku, kisrejtvény, óriás keresztrejtvény, fejtörő, sakrovat, kuriózum, kvíz, műveltségi teszt, horoszkóp, gyereksarok, receptek, apró hirdetések, társkereső és viccek várják a Családi Kör.

0: sláger.
1: Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió.
2: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
2: A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
1: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
2: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065

371-ről 405 dinára nő. Milica Gyurgyevics-Stamenkovszki munkaügyi miniszter szerint ez 9,2%-os nominális és 4,8%-os reál növekedést jelent. A szakszervezetek 650 eurós minimálbért követeltek, ezt azonban a munkáltatók nem fogadták el. A szél nehezíti a legkritikusabb pontok megközelítését a Deliblati homokpusztán, ahol továbbra is küzdenek a lángokkal. A Krájevó melletti Sztolovi-hegységben az éjszakai szél ismét felszította a tüzet, több gócpont továbbra is aktív. Jagoda Lazarevics bel- és külkereskedelmi miniszter kijelentette, hogy szeptembertől a kereskedőknek naponta közzé kell tenniük termékeik árjegyzékeit a szerbiai piacot és fogyasztóvédelmet szabályozó, elfogadott törvények alapján. Hangsúlyozta, hogy a rendelkezések alkalmazását nem halasztják el. Az év első 6 hónapjában 52 kerekű jármű vezetője és 5 utasa vesztette életét közlekedési balesetben Szerbiában, ami 5 évvel több, mint az előző év azonos időszakában. A rendőrség közleménye szerint a 2 kerekű járműveket nehezebb észrevenni a forgalomban, különösen éjszaka, illetve akkor, ha nincsenek megfelelően kivilágítva vagy megjelölve. A rendőrség arra is felhívta a figyelmet, hogy ezeknek a járműveknek a biztonságos vezetése fokozott tudást és megfelelő vezetői képességeket igényel. A Surfshark új kutatása szerint a nagy technológiai vállalatok közül a Meta gyűjtheti a legtöbb felhasználói adatot. A cég 171, a Google, a Microsoft, az Apple, az Amazon és a Meta által fejlesztett alkalmazást vizsgált meg az Apple App Store-ban. A Surfshark 35 különféle adatkategória alapján elemezte az alkalmazásokat, többek között a böngészési előzményeket, a pontos helyadatokat, a vásárlási adatokat és egyéb információkat. 2-2-es döntetlent játszott a TSC a Spartakusszal a szerbiai első liga 4. fordulójában. Palánkán rendezték meg a legfiatalabb minikaja kategóriában megmérkőző kajakosok számára az év legfontosabb versenyét. Az Entai Tiszavirág Kajakklub 16 versenyzővel képviseltette magát a megmérettetésen. A sportolóknak 2 érmet sikerült elhozniuk a versenyről. Szerbiában ma túlnyomóan napos és nagyon meleg idő várható, gyenge és mérsékelt északi, a hegyvidéki területeken időnként erős déli délnyugati széllel. A legmagasabb nappali hőmérséklet elérheti a 40 fokot is. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet arra figyelmeztetett, hogy mától hétfőig újabb hőhullám érje Szerbiát. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

0: Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.
1: Akinek fáj még az is, velem marad neki minden, a szabad ő a sodró. Szerelem a hirtelen harag, a szív beleszakad, ahogy megbánt.

Radio. Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodaktrans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

A Grand és a DTL megjutalmazza Önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.

hős, aki napjaidban úgy ragyog. Én nem vagyok csodatevő, nem nyithatok új lapot. Egy balond vagyok, ha elmész, tudod.

A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbmétere. Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

Sassy Tagis Hit, Adai Rádió. A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Paradicsomli eladó Moholon, aztán is itt családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktranz D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

0: Eladóház Adán közel a központhoz, az október 8 utca 81-es szám alatt. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 97 66 496. I'm down, down, down, down for anything.
1: So down, down, down, down for anything. Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055. Illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerb kormány javaslata alapján 2027. január 1-től 600 euróra emelkedik a minimálbér, miután a munkáltatók és a szakszervezetek nem jutottak megállapodásra. A minimális órabér 371-ről 405 dinára nő. Milica Gyurgyavics-Stamenkovszki munkaügyi miniszter szerint ez 9,2%-os nominális és 4,8%-os reál növekedést jelent. A szakszervezetek 650 eurós minimálbért követeltek, ezt azonban a munkáltatók nem fogadták el. A szél nehezíti a legkritikusabb pontok megközelítését a deliblati homokpusztán, ahol továbbra is küzdenek a lángokkal. A Krájevó melletti Sztolovi hegységben az éjszakai szél ismét felszította a tüzet, több gócpont továbbra is aktív. Jagoda Lazarevics bel- és külkereskedelmi miniszter kijelentette, hogy

ami 5 évvel több, mint az előző év azonos időszakában. A rendőrség közleménye szerint a kétkerekű járműveket nehezebb észrevenni a forgalomban, különösen éjszaka, illetve akkor, ha nincsenek megfelelően kivilágítva vagy megjelölve. A rendőrség arra is felhívta a figyelmet, hogy ezeknek a járműveknek a biztonságos vezetése fokozott tudást és megfelelő vezetői képességeket igényel. A Surfshark új kutatása szerint a nagy technológiai vállalatok közül a Meta gyűjtheti a legtöbb felhasználói adatot. A cég 171, a Google, a Microsoft, az Apple, az Amazon és a Meta által fejlesztett alkalmazást vizsgált meg az Apple App Store-ban. A Surfshark 35 különféle adatkategória alapján elemezte az alkalmazásokat, többek között a böngészési előzményeket, a pontos helyadatokat, a vásárlási adatokat és egyéb információkat. 2-2-es döntetlent játszott a TSC a Spartakusszal a szerbiai első liga 4. fordulójában. Palánkán rendezték meg a legfiatalabb minikaja kategóriában megmérkőző kajakosok számára az év legfontosabb versenyét. Az Entai Tiszavirág Kajakklub 16 versenyzővel képviseltette magát a megmérettetésen. A sportolóknak 2 érmet sikerült elhozniuk a versenyről. Szerbiában ma túlnyomóan napos és nagyon meleg idő várható, gyenge és mérsékelt északi, a hegyvidéki területeken időnként erős déli, délnyugati széllel. A legmagasabb nappali hőmérséklet elérheti a 40 fokot is. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet arra figyelmeztetett, hogy mától hétfőig újabb hőhullám érje Szerbiát. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Értesítjük a polgárokat, hogy a községünk területén közlekedő ingyenes buszjárat augusztus 3-a és 21-e között szünetel. A polgárok augusztus 24-től vehetik újra igénybe a buszjáratot, a már korábban megjelentetett nyári menetrend szerint. A szeptemberi menetrendről értesíteni fogjuk a lakosságot.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Oda község önkormányzatának sikerült egy újabb lépést tennie a Békovai regionális hulladéktárolóhoz való csatlakozás érdekében. A napokban megvalósult egy új kanalas rakodógép beszerzése, amelynek műszaki jellemzői megfelelnek a szelektív hulladékgyűjtő udvarban való mozgásra és rakodásra. Az új rakodógép feladata a hulladék hatékony mozgatása, tömörítése és a szállító konténerekbe való berakodása lesz. Ez a beruházás része a helyi hulladéklerakó végleges bezárásának, amelynek megvalósításához a tartományi kormány is hozzájárul.

A Dagőrség helyi önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a legfiatalabbak számára fenntartott intézmények fejlesztésére. A szülők és az intézményvezetőség észrevételeit, kéréseit szem előtt tartva, a közelmúltban és a nyár folyamán több épületben is sor került korszerűsítési munkálatokra. A tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkárság támogatásával az Adai bölcsőde épületében megkezdődött két szanitáris csomópont teljes felújítása, amely az új tanév kezdetére elkészül. A még folyamatban lévő munkálatok mellett ugyanebben az épületben minden szobában laminált padlóra cserélték az eddigi linoleum burkolatot, hamarosan pedig megkezdődik az udvarban lévő parkoló bővítése, illetve átalakítása is a biztonság fokozása érdekében. A bútorzat cseréje folyamatos, az idei nyár folyamán pedig három moholi épületben is sor került felújításokra. A moholi bölcsődében új kerítést állítottak fel, a Bóbita óvodában pedig megtörtént az épület teljes belső festése, valamint kialakítottak egy szobából közvetlenül nyíló fürdőszobát. A Dökőség önkormányzata a jövőben is a pénzügyi lehetőségekhez mérten támogatni fogja az iskoláskor előtti intézmény korszerűsítését, együttműködve az intézménnyel és a szülőkkel.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerb kormány javaslata alapján 2027. január 1-től 600 euróra emelkedik a minimálbér, miután a munkáltatók és a szakszervezetek nem jutottak megállapodásra. A minimális órabér 371-ről 405 dinára nő. Milica Gyurgyavics-Stamenkovszki munkaügyi miniszter szerint ez 9,2%-os nominális és 4,8%-os reál növekedést jelent. A szakszervezetek 650 eurós minimálbért követeltek, ezt azonban a munkáltatók nem fogadták el. A szél nehezíti a legkritikusabb pontok megközelítését a Deliblati homokpusztán, ahol továbbra is küzdenek a lángokkal. A Krájevó melletti Sztolovi-hegységben az éjszakai szél ismét felszította a tüzet, több gócpont továbbra is aktív. Jagoda Lazarevics bel- és külkereskedelmi miniszter kijelentette, hogy szeptembertől a kereskedőknek naponta közzé kell tenniük termékeik árjegyzékeit a szerbiai piacot és fogyasztóvédelmet szabályozó, elfogadott törvények alapján. Hangsúlyozta, hogy a rendelkezések alkalmazását nem halasztják el. Az év első 6 hónapjában 52 kerekű jármű vezetője és 5 utasa vesztette életét közlekedési balesetben Szerbiában, ami 5 évvel több, mint az előző év azonos időszakában. A rendőrség közleménye szerint a két kerekű járműveket nehezebb észrevenni a forgalomban, különösen éjszaka, illetve akkor, ha nincsenek megfelelően kivilágítva vagy megjelölve. A rendőrség arra is felhívta a figyelmet, hogy ezeknek a járműveknek a biztonságos vezetése fokozott

Ezt az alkalmazásokat, többek között a böngészési előzményeket, a pontos helyadatokat, a vásárlási adatokat és egyéb információkat. 2-2-es döntetlent játszott a TSC a Spartakusszal a szerbiai első liga 4. fordulójában. Palánkán rendezték meg a legfiatalabb minikaja kategóriában megmérkőző kajakosok számára az év legfontosabb versenyét. Az Entai Tiszavirág Kajakklub 16 versenyzővel képviseltette magát a megmérettetésen. A sportolóknak 2 érmet sikerült elhozniuk a versenyről. Szerbiában ma túlnyomóan napos és nagyon meleg idő várható, gyenge és mérsékelt északi, a hegyvidéki területeken időnként erős déli, délnyugati széllel. A legmagasabb nappali hőmérséklet elérheti a 40 fokot is. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet arra figyelmeztetett, hogy mától hétfőig újabb hőhullám érje Szerbiát. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Értesítem a hallgatókat, hogy a csütörtöki dalkérés műsorunk a júliusi és augusztusi hónapban szünetel. Szeptembertől újra várom zenei kéréseiket a megszokott módon.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

A legfrissebb slágerek az Adai Rádión. Purchase your tracks today.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerb kormány javaslata alapján 2027. január 1-től 600 euróra emelkedik a minimálbér, miután a munkáltatók és a szakszervezetek nem jutottak megállapodásra. A minimális órabér 371-ről 405 dinára nő. Milica Gyurgyavics-Stamenkovszki munkaügyi miniszter szerint ez 9,2%-os nominális és 4,8%-os reál növekedést jelent. A szakszervezetek 650 eurós minimálbért követeltek, ezt azonban a munkáltatók nem fogadták el. A szél nehezíti a legkritikusabb pontok megközelítését a deliblati homokpusztán, ahol továbbra is küzdenek a lángokkal. A Krájevó melletti Sztolovi-hegységben az éjszakai szél ismét felszította a tüzet, több gócpont továbbra is aktív. Jagoda Lazarevics bel- és külkereskedelmi miniszter kijelentette, hogy szeptembertől a kereskedőknek naponta közzé kell tenniük termékeik árjegyzékeit a szerbiai piacot és fogyasztóvédelmet szabályozó, elfogadott törvények alapján. Hangsúlyozta, hogy a rendelkezések alkalmazását nem halasztják el. Az év első 6 hónapjában 52 kerekű jármű vezetője és 5 utasa vesztette életét közlekedési balesetben Szerbiában, ami 5 évvel több, mint az előző év azonos időszakában. A rendőrség közleménye szerint a 2 kerekű járműveket nehezebb észrevenni a forgalomban, különösen éjszaka, illetve akkor, ha nincsenek megfelelően kivilágítva vagy megjelölve. A rendőrség arra is felhívta a figyelmet, hogy ezeknek a járműveknek a biztonságos vezetése fokozott tudást és megfelelő vezetői képességeket igényel. A Surfshark új kutatása szerint a nagy technológiai vállalatok közül a Meta gyűjtheti a legtöbb felhasználói adatot. A cég 171, a Google, a Microsoft, az Apple, az Amazon és a Meta által fejlesztett alkalmazást vizsgált meg az Apple App Store-ban. A Surfshark 35 különféle adatkategória alapján elemezte az alkalmazásokat, többek között a böngészési előzményeket, a pontos helyadatokat, a vásárlási adatokat és egyéb információkat. 2-2-es döntetlent játszott a TSC a Spartakusszal a szerbiai első liga 4. fordulójában. Palánkán rendezték meg a legfiatalabb minikaja kategóriában megmérkőző kajakosok számára az év legfontosabb versenyét. Az Zentai Tiszavirág Kajaklub 16 versenyző

Értesítjük a polgárokat, hogy a községünk területén közlekedő ingyenes buszjárat augusztus 3-a és 21-e között szünetel. A polgárok augusztus 24-től vehetik újra igénybe a buszjáratot a már korábban megjelentetett nyári menetrend szerint. A szeptemberi menetrendről értesíteni fogjuk a lakosságot.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Értesítem a hallgatókat, hogy a csütörtöki dalkérés műsorunk a júliusi és augusztusi hónapban szünetel. Szeptembertől újra várom zenei kéréseiket a megszokott módon.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

A Dakőség önkormányzatának sikerült egy újabb lépést tennie a Békovai regionális hulladék tárolóhoz való csatlakozás érdekében. A napokban megvalósult egy új kanalas rakodógép beszerzése, amelynek műszaki jellemzői megfelelnek a szelektív hulladékgyűjtő udvarban való mozgásra és rakodásra. Az új rakodógép feladata a hulladék hatékony mozgatása, tömörítése és a szállító konténerekbe való berakodása lesz. Ez a beruházás része a helyi hulladéklerakó végleges bezárásának, amelynek megvalósításához a tartományi kormány is hozzájárul.

0: A Dakőség helyi önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a legfiatalabbak számára fenntartott intézmények fejlesztésére. A szülők és az intézményvezetőség észrevételeit, kéréseit szem előtt tartva, a közelmúltban és a nyár folyamán több épületben is sor került korszerűsítési munkálatokra. A tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkárság támogatásával az Adai Bölcsöde épületében megkezdődött két szanitáris csomópont teljes felújítása, amely az új tanév kezdetére elkészül. A még folyamatban lévő munkálatok mellett ugyanebben az épületben minden szobában laminált padlóra cserélték az eddigi linoleum burkolatot, hamarosan pedig megkezdődik az udvarban lévő parkoló bővítése, illetve átalakítása is a biztonság fokozása érdekében. A bútorzat cseréje folyamatos, az idei nyár folyamán pedig három moholi épületben is sor került felújításokra. A moholi bölcsödében új kerítést állítottak fel, a Bóbita óvodában pedig megtörtént az épület teljes belső festése, valamint kialakítottak egy szobából közvetlenül nyíló fürdőszobát. A Dakőség önkormányzata a jövőben is a pénzügyi lehetőségekhez mérten támogatni fogja az iskoláskor előtti intézmény korszerűsítését, együttműködve az intézménnyel és a szülőkkel.
1: Még mindig rólad írottad, úgy érzem, te vagy minden hang. De minden
0: Adai Rádió.

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerb kormány javaslata alapján 2027. január 1-től 600 euróra emelkedik a minimálbér, miután a munkáltatók és a szakszervezetek nem jutottak megállapodásra. A minimális órabér 371-ről 405 dinára nő. Milica Gyurgyavics-Stamenkovszki munkaügyi miniszter szerint ez 9,2%-os nominális és 4,8%-os reál növekedést jelent. A szakszervezetek 650 eurós minimálbért követeltek, ezt azonban a munkáltatók nem fogadták el. A szél nehezíti a legkritikusabb pontok megközelítését a deliblati homokpusztán, ahol továbbra is küzdenek a lángokkal. A Krájevó melletti Sztolovi hegységben az éjszakai szél ismét felszította a tüzet, több gócpont továbbra is aktív. Jagoda Lazarevics bel- és külkereskedelmi miniszter kijelentette, hogy szeptembertől a kereskedőknek naponta közzé kell tenniük termékeik árjegyzékeit a szerbiai piacot és fogyasztóvédelmet szabályozó, elfogadott törvények alapján. Hangsúlyozta, hogy a rendelkezések alkalmazását nem halasztják el. Az év első 6 hónapjában 52 kerekű jármű vezetője és 5 utasa vesztette életét közlekedési balesetben Szerbiában, ami 5 évvel több, mint az előző év azonos időszakában. A rendőrség közleménye szerint a 2 kerekű járműveket nehezebb észrevenni a forgalomban, különösen éjszaka, illetve akkor, ha nincsenek megfelelően kivilágítva vagy megjelölve. A rendőrség arra is felhívta a figyelmet, hogy ezeknek a járműveknek a biztonságos vezetése fokozott tudást és megfelelő vezetői képességeket igényel. A Surfshark új kutatása szerint a nagy technológiai vállalatok közül a Meta gyűjtheti a legtöbb felhasználói adatot. A cég 171, a Google, a Microsoft, az Apple, az Amazon és a Meta által fejlesztett alkalmazást vizsgált meg az Apple App Store-ban. A Surfshark 35 különféle adatkategória alapján elemezte az alkalmazásokat, többek között a böngészési előzményeket, a pontos helyadatokat, a vásárlási adatokat és egyéb információkat. 2-2-es döntetlent játszott a TSC a Spartakusszal a szerbiai első liga 4. fordulójában. Palánkán rendezték meg a legfiatalabb minikaja kategóriában megmérkőző kajakosok számára az év legfontosabb versenyét. Az Zentai Tiszavirág Kajakklub 16 versenyzővel képviseltette magát a megmérettetésen. A sportolóknak 2 érmet sikerült elhozniuk a versenyről. Szerbiában ma túlnyomóan napos és nagyon meleg idő várható, gyenge és mérsékelt északi, a hegyvidéki területeken időnként erős déli, délnyugati széllel. A legmagasabb nappali hőmérséklet elérheti a 40 fokot is. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet arra figyelmeztetett, hogy mától hétfőig újabb hőhullám érje Szerbiát. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

0: Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.
1: A Grand és a DTL megjutalmazza Önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.

A radicsevégy paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbméterre. Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

paradicsomli eladó Moholon, aztán is itt családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktrans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

0: lakás.
1: Eladóház Adán, közel a központhoz, az október 8 utca 81-es szám alatt. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 97 66 496.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

0: A Grand és a DTL megjutalmazza Önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.
1: A pontos idő 14 óra.
2: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerb kormány javaslata alapján 2027. január 1-től 600 euróra emelkedik a minimálbér, miután a munkáltatók és a szakszervezetek nem jutottak megállapodásra. A minimális órabér 371-ről 405 dinára nő. Milica Gyurgyevics-Stamenkovszki munkaügyi miniszter szerint ez 9,2%-os nominális és 4,8%-os reál növekedést jelent. A szakszervezetek 650 eurós minimálbért követeltek, ezt azonban a munkáltatók nem fogadták el. A szél nehezíti a legkritikusabb pontok megközelítését a deliblati homokpusztán, ahol továbbra is küzdenek a lángokkal. A Krájevó melletti Sztolovi-hegységben az éjszakai szél ismét felszította a tüzet, több gócpont továbbra is aktív. Jagoda Lazarevics bel- és külkereskedelmi miniszter kijelentette, hogy szeptembertől a kereskedőknek naponta közzé kell tenniük termékeik árjegyzékeit a szerbiai piacot és fogyasztóvédelmet szabályozó, elfogadott törvények alapján. Hangsúlyozta, hogy a rendelkezések alkalmazását nem halasztják el. Az év első 6 hónapjában 52 kerekű jármű vezetője és 5 utasa vesztette életét közlekedési balesetben Szerbiában, ami 5 évvel több, mint az előző év azonos időszakában. A rendőrség közleménye szerint a két kerekű járműveket nehezebb észrevenni a forgalomban, különösen éjszaka, illetve akkor, ha nincsenek megfelelően kivilágítva vagy megjelölve. A rendőrség arra is felhívta a figyelmet, hogy ezeknek a járműveknek a biztonságos vezetése fokozott tudást és megfelelő vezetői képességeket igényel. A Surfshark új kutatása szerint a nagy technológiai vállalatok közül a Meta gyűjtheti a legtöbb felhasználói adatot. A cég 171, a Google, a Microsoft, az Apple, az Amazon és a Meta által fejlesztett alkalmazást vizsgált meg az Apple App Store-ban. A Surfshark 35 különféle adatkategória alapján elemezte az alkalmazásokat, többek között a böngészési előzményeket, a pontos helyadatokat, a vásárlási adatokat és egyéb információkat. 2-2-es döntetlent játszott a TSC a Spartakusszal a szerbiai első liga 4. fordulójában. Palánkán rendezték meg a legfiatalabb mini kaja kategóriában megmérkőző kajakosok számára az év legfontosabb versenyét. Az Entai Tiszavirág Kajaklub 16 versenyzővel képviseltette magát a megmérettetésen. A sportolóknak 2 érmet sikerült elhozniuk a versenyről. Szerbiában ma túlnyomóan napos és nagyon meleg idő várható, gyenge és mérsékelt északi, a hegyvidéki területeken időnként erős déli, délnyugati széllel. A legmagasabb nappali hőmérséklet elérheti a 40 fokot is. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet arra figyelmeztetett, hogy mától hétfőig újabb

Értesítjük a polgárokat, hogy a községünk területén közlekedő ingyenes buszjárat augusztus 3-a és 21-e között szünetel. A polgárok augusztus 24-től vehetik újra igénybe a buszjáratot, a már korábban megjelentetett nyári menetrend szerint. A szeptemberi menetrendről értesíteni fogjuk a lakosságot.

Értesítem a hallgatókat, hogy a csütörtöki dalkérés műsorunk a júliusi és augusztusi hónapban szünetel. Szeptembertől újra várom zenei kéréseiket a megszokott módon.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Az a község önkormányzatának sikerült egy újabb lépést tennie a Békovai regionális hulladéktárolóhoz való csatlakozás érdekében. A napokban megvalósult egy új kanalas rakodógép beszerzése, amelynek műszaki jellemzői megfelelnek a szelektív hulladékgyűjtő udvarban való mozgásra és rakodásra. Az új rakodógép feladata a hulladék hatékony mozgatása, tömörítése és a szállító konténerekbe való berakodása lesz. Ez a beruházás része a helyi hulladéklerakó végleges bezárásának, amelynek megvalósításához a tartományi kormány is hozzájárul.

Odakőség helyi önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a legfiatalabbak számára fenntartott intézmények fejlesztésére. A szülők és az intézményvezetőség észrevételeit, kéréseit szem előtt tartva, a közelmúltban is a nyár folyamán több épületben is sor került korszerűsítési munkálatokra. A tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkárság támogatásával az Adai Bölcsöde épületében megkezdődött két szanitáris csomópont teljes felújítása, amely az új tanév kezdetére elkészül. A még folyamatban lévő munkálatok mellett ugyanebben az épületben minden szobában laminált padlóra cserélték az eddigi linoleum burkolatot, hamarosan pedig megkezdődik az udvarban lévő parkoló bővítése, illetve átalakítása is a biztonság fokozása érdekében. A bútorzat cseréje folyamatos, az idei nyár folyamán pedig három moholi épületben is sor került felújításokra. A moholi bölcsödében új kerítést állítottak fel, a Bóbita óvodában pedig megtörtént az épület teljes belső festése, valamint kialakítottak egy szobából közvetlenül nyíló fürdőszobát. A Dökőség önkormányzata a jövőben is a pénzügyi lehetőségekhez mérten támogatni fogja az iskoláskor előtti intézmény korszerűsítését, együttműködve az intézménnyel és a szülőkkel.

0: most, és mindörökre.
1: A pontos idő 15 óra.
2: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
3: A valamikori Napredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
2: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
3: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
2: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerb kormány javaslata alapján 2027. január 1-től 600 euróra emelkedik a minimálbér, miután a munkáltatók és a szakszervezetek nem jutottak megállapodásra. A minimális órabér 371-ről 405 dinára nő. Milica Gyurgyevics-Stamenkovszki munkaügyi miniszter szerint ez 9,2%-os nominális és 4,8%-os reál növekedést jelent. A szakszervezetek 650 eurós minimálbért követeltek, ezt azonban a munkáltatók nem fogadták el. A szél nehezíti a legkritikusabb pontok megközelítését a deliblati homokpusztán, ahol továbbra is küzdenek a lángokkal. A Krájevó melletti Sztolovi hegységben az éjszakai szél ismét felszította a tüzet, több gócpont továbbra is aktív. Jagoda Lazarevics bel- és külkereskedelmi miniszter kijelentette, hogy szeptembertől a kereskedőknek naponta közzé kell tenniük termékeik árjegyzékeit a szerbiai piacot és fogyasztóvédelmet szabályozó, elfogadott törvények alapján. Hangsúlyozta, hogy a rendelkezések alkalmazását nem halasztják el. Az év első 6 hónapjában 52 kerekű jármű vezetője és 5 utasa vesztette életét közlekedési balesetben Szerbiában, ami 5 évvel több, mint az előző év azonos időszakában. A rendőrség közleménye szerint a 2 kerekű járműveket nehezebb észrevenni a forgalomban, különösen éjszaka, illetve akkor, ha nincsenek megfelelően kivilágítva vagy megjelölve. A rendőrség arra is felhívta a figyelmet, hogy ezeknek a járműveknek a biztonságos vezetése fokozott tudást és megfelelő vezetői képességeket igényel. A Surfshark új kutatása szerint a nagy technológiai vállalatok közül a Meta gyűjtheti a legtöbb felhasználói adatot. A cég 171, a Google, a Microsoft, az Apple, az Amazon és a Meta által fejlesztett alkalmazást vizsgált meg az Apple App Store-ban. A Surfshark 35 különféle adatkategória alapján elemezte az alkalmazásokat, többek között a böngészési előzményeket, a pontos helyadatokat, a vásárlási adatokat és egyéb információkat. 2-2-es döntetlent játszott a TSC a Spartakusszal a szerbiai első liga 4. fordulójában. Palánkán rendezték meg a legfiatalabb mini kajak kategóriában megmérkőző kajakosok számára az év legfontosabb versenyét. Az Entai Tiszavirág Kajak Klub 16 versenyzővel képviseltette magát a megmérettetésen. A sportolóknak 2 érmet sikerült elhozniuk a versenyről. Szerbiában ma túlnyomóan napos és nagyon meleg idő várható, gyenge és mérsékelt északi, a hegyvidéki területeken időnként erős déli, délnyugati széllel. A legmagasabb nappali hőmérséklet elérheti a 40 fokot is. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet arra figyelmeztetett, hogy mától hétfőig újabb hőhullám érje Szerbiát. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Értesítjük a polgárokat, hogy a községünk területén közlekedő ingyenes buszjárat augusztus 3-a és 21-e között szünetel. A polgárok augusztus 24-től vehetik újra igénybe a buszjáratot, a már korábban megjelentetett nyári menetrend szerint. A szeptemberi menetrendről értesíteni fogjuk a lakosságot.

Értesítem a hallgatókat, hogy a csütörtöki dalkérés műsorunk a júliusi és augusztusi hónapban szünetel. Szeptembertől újra várom zenei kéréseiket a megszokott módon.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Sassi Tagis Hit, Otoy Radio. Odakőség önkormányzatának sikerült egy újabb lépést tennie a Békovai regionális hulladéktárolóhoz való csatlakozás érdekében. A napokban megvalósult egy új kanalas rakodógép beszerzése, amelynek műszaki jellemzői megfelelnek a szelektív hulladékgyűjtő udvarban való mozgásra és rakodásra. Az új rakodógép feladata a hulladék hatékony mozgatása, tömörítése és a szállító konténerekbe való berakodása lesz. Ez a beruházás része a helyi hulladéklerakó végleges bezárásának, amelynek megvalósításához a tartományi kormány is hozzájárul.

Odakőség helyi önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a legfiatalabbak számára fenntartott intézmények fejlesztésére. A szülők és az intézményvezetőség észrevételeit, kéréseit szem előtt tartva, a közelmúltban is a nyár folyamán több épületben is sor került korszerűsítési munkálatokra. A tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkárság támogatásával az Adai Bölcsöde épületében megkezdődött két szanitáris csomópont teljes felújítása, amely az új tanév kezdetére elkészül. A még folyamatban lévő munkálatok mellett ugyanebben az épületben minden szobában laminált padlóra cserélték az eddigi linoleum burkolatot, hamarosan pedig megkezdődik az udvarban lévő parkoló bővítése, illetve átalakítása is a biztonság fokozása érdekében. A bútorzat cseréje folyamatos, az idei nyár folyamán pedig három moholi épületben is sor került felújításokra. A moholi bölcsödében új kerítést állítottak fel, a Bóbita óvodában pedig megtörtént az épület teljes belső festése, valamint kialakítottak egy szobából közvetlenül nyíló fürdőszobát. A Dökösség önkormányzata a jövőben is a pénzügyi lehetőségekhez mérten támogatni fogja az iskoláskor előtti intézmény korszerűsítését, együttműködve az intézménnyel és a szülőkkel.

Van még betyár a csárdába, ne búsulj cigány. Hiába is változott meg egy cudar világ. Más a kelme, más a konflis, más talán a csók. Pénzért mérik a szerelmet, talán így is jobb.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerb kormány javaslata alapján 2027. január 1-től 600 euróra emelkedik a minimálbér, miután a munkáltatók és a szakszervezetek nem jutottak megállapodásra. A minimális órabér 371-ről 405 dinárra nő. Milica Gyurgyevics-Stamenkovszki munkaügyi miniszter szerint ez 9,2%-os nominális és 4,8%-os reál növekedést jelent. A szakszervezetek 650 eurós minimálbért követeltek, ezt azonban a munkáltatók nem fogadták el. A szél nehezíti a legkritikusabb pontok megközelítését a Deliblati homokpusztán, ahol továbbra is küzdenek a lángokkal. A Krájevó melletti Sztolovi-hegységben az éjszakai szél ismét felszította a tüzet, több gócpont továbbra is aktív. Jagoda Lazarevics bel- és külkereskedelmi miniszter kijelentette, hogy szeptembertől a kereskedőknek naponta közzé kell tenniük termékeik árjegyzékeit a szerbiai piacot és fogyasztóvédelmet szabályozó, elfogadott törvények alapján. Hangsúlyozta, hogy a rendelkezések alkalmazását nem halasztják el. Az év első 6 hónapjában 52 kerekű jármű vezetője és 5 utasa vesztette életét közlekedési balesetben Szerbiában, ami 5 évvel több, mint az előző év azonos időszakában. A rendőrség közleménye szerint a 2 kerekű járműveket nehezebb észrevenni a forgalomban, különösen éjszaka, illetve akkor, ha nincsenek megfelelően kivilágítva vagy megjelölve. A rendőrség arra is felhívta a figyelmet, hogy ezeknek a járműveknek a biztonságos vezetése fokozott tudást és megfelelő vezetői képességeket igényel. A Surfshark új kutatása szerint a nagy technológiai vállalatok közül a Meta gyűjtheti a legtöbb felhasználói adatot. A cég 171, a Google, a Microsoft, az Apple, az Amazon és a Meta által fejlesztett alkalmazást vizsgált meg az Apple App Store-ban. A Surfshark 35 különféle adatkategória alapján elemezte az alkalmazásokat, többek között a böngészési előzményeket, a pontos helyadatokat, a vásárlási adatokat és egyéb információkat. 2-2-es döntetlent játszott a TSC a Spartakusszal a szerbiai első liga 4. fordulójában. Palánkán rendezték meg a legfiatalabb minikaja kategóriában megmérkőző kajakosok számára az év legfontosabb versenyét. Az Zentai Tiszavirág Kajakklub 16 versenyzővel képviseltette magát a megmérettetésen. A sportolóknak 2 érmet sikerült elhozniuk a versenyről. Szerbiában ma túlnyomóan napos és nagyon meleg idő várható, gyenge és mérsékelt északi, a hegyvidéki területeken időnként erős déli, délnyugati széllel. A legmagasabb nappali hőmérséklet elérheti a 40 fokot is. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet arra figyelmeztetett, hogy mától hétfőig újabb hőhullám érje Szerbiát. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

0: mégsem mófad a viharos széltől, a fagyos téltől.
1: Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

A Grand és a DTL megjutalmazza Önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

paradicsomli eladó Moholon, Asztanisi családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Eladó ház Adán, közel a központhoz, az október 8 utca 81-es szám alatt. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 97 66 496.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.

Thank you.

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM Stereo 107,7 MHz.

107,7 MHz. Vi ste na talasu Radio Ade. www.radioada.rs 853-281 Radio Ada.

Ovo su talasi Radio Ade. Ostanite uz nas. Mi smo na 107.7. Radio Ad.

Count of Luna.